0: yɛ ne nyinaa yɛde brɛ wo asɛmpa yɛ tia ɛyɛ straight to the point ɛsiane sɛ asɛmpa yɛ tia
1: jakpata bɛre vima nyakuo
2: wado wado